0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De cse, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronztérgő repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: blah blah blah blah blah blah blah blah.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Vitamin Rádió.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: zavargat. Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Jó szórakozást kívánunk a továbbiakban is.
1: Las rocas, donde siempre iba más. Mañana.

married a long time ago. Where did you come from? Where

0: Pihtongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatott.

0: Spittang jó rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Beton Gyó Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

We're partying 6-1.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: élővízben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

Hello, bello, kedves bitangok! Végre péntek, szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak, a haveroknak, a cimbiknek, a barátoknak, a kollégáknak, és hát mindenki, aki körülöttetek van, mert hogy bizony-bizony egy kis lazulás lesz velem, egészen 18 óráig, úgyhogy mindenki csatolja be a biztonsági öveket, érkezem!

valaki hozzon a csajoknak zoknit, mert ahogy olvasom, a falunkon páznak a lábak, ugye, ugye? Hát nem sokára nem fog fázni semmitek, még az se, ami esetleg fázna, mert hát különböző jó kis zenéket hoztam, úgyhogy figyelj, majd.

0: Uraim! Tisztelt nagy érdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

Hello, halihó, hát kérem szépen, eljött a mai nap is, üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez itt a Lazulási Velem Szillel a Bütangyó Rádióban. Üdvözlök mindenkit, üdvözlök minden kedves külső hallgatót, kollégát, barátot, illetve cseteken lévő emberkéket. Hát nagyon izzad a tenyerem nekem is, meg a nyelvem is, remélem nektek is. 2026. június 19-e van, pénteki napocska, Gyárfás névnapja. Másodlagos mai névnapok: Adeodát, Liana, Vihéla, Zora, Bolivár, Hajnalka, Imogén, Mihály, Ince, Julianna. Mindenkinek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát ugye, végre péntek van, bizony, kis szombat van, ami azt jelenti, hogy eljött a hétvége, amit mindannyian vártunk, ugye? Hát kérem szépen, van nekünk egy chat falunk, ugye? A Bitangyó Rádió chat fal, ami úgy szól, hogy bitang.jó.radio.com. Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, akik itt vannak, itt tartózkodnak nálunk, és hát várok mindenkit ide. Bubu 81, Csámpás Rozi és kedves Hava, Kinga, Maskő 67, Mázi és a két robotunk Bobby és Artudító. Hát kellemes lazulást mindannyiótoknak, és hát ajánlom figyelmetekbe egy jó kis hideg valamit a kezetekbe, és dőljetek nyugodtan hátra, és élvezzük a zenét együtt, mit szóltok hozzá. Ahol még jelen vagyok, az a heavenface.com. Nézzük is csak meg, hogy kik vannak itt. Itt van kedves Ironella, Lady Sutyerák, Red Jokes, Vadrózsa, Zolka, Ashlia, Dorina, Urka Kata 2, és még sokan Zsanca, és még sokan mások. Nagy puszi nektek is, aztán a redzonechat.hu oldalon is itt vagyok. Itt van Promise, nagy puszi, Spike, Imre 400 is itt van. Üdvözöllek benneteket is, és hát kitartás a mai nagy melegben azoknak is, akik épp dolgoznak. Hát akkor csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá. Metcon, Don't Worry érkezik, aztán egy jó kis Coldplay, Viva la Viva, egy jó kis 2017-es remix. Na gyerünk!

Kedves Kinga kinyitotta a fagyizóját, úgyhogy kérjetek tőle bátran a chatfalon fagyit, nagyon szívesen Baga Méri, ő a Kinga Maga Méri.

Jelenleg nálam 31 fok van itt a stúdióban. Hát itt izzad a tenyerem úgy rendesen. És hát izzadni is fogunk, mert bizony hétvégén kánikula lesz, készüljetek.

Szóval hát mindenki üdvözöl mindenkit egyik chatből a másikba, és hát én nem vagyok postás, de bizony Mázi üdvözli kedves Spikey-t itt a Bitangyó Rádió chat falán.

komolyan már kézbesítő díjat fogok kérni tőletek, mert mindenki üzenget velem, mindenkinek. Hát ezt jó lenne, ha már befejeznétek, és eltalálnátok ide hozzánk a Bitangyó Rádió chat falára például.

Hát igen, mondhatom azt is, hogy mindenki kihasználja a testemet, ugye? Uton útféle, mikor adásban vagyok. Lassan már frusztrálva érzem magam. A nylonkát már rég ledobtam, megmondom őszintén.

Hát kedves Kinga, én nem nagyon szeretem, ha adásba zargatnak üzenetekkel, és nem is vagyok híve, én nem azért vagyok itt, de jó utat neked majd Németországba!

Hamarosan érkezik B-Sanswell és Sylvester, Make Me Feel 2026-os mix. Figyelj majd és fülelj, Vadi, új! Remélem azért jól viselitek ezt a nagy kánikulát, ugye, ami érkezett, és hát várhatóan sokáig fog tartani, úgyhogy megkérek minden kedves hallgatót, hogy hidratáljatok, igyatok.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó Rádiót. Hát kérem szépen, a mai menü a következő, elmondom nektek, ugye? A megszokott pénteki műsor. Egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinokio és a péntek esti megaparti, 20 órától 22 óráig Wolf és a Summer Jam. Úgyhogy tartsatok velünk, mert én utánam érkeznek majd a fiúk, és biztos, hogy jó zenéket fognak tolni. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal, www.porbolletten.hu oldal, és ugye van nekünk egy jó kis chat falunk, ahova várok mindenkit, úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjelradio.com. Jön, érkezik Alan Walker, Faded, egy jó kis Hitman bootlegben, aztán Avicii és Robbie Williams, ugye? Today's a dal címe, hát akkor figyelj, fülej, érezd jól magad?

hát kedves Ironella, szerintem mindenki szenved ebbe a melegbe, és ugye ilyenkor azért ingerlékenyebbek az emberek, meg le vannak ugye lassulva is, agyilag is, agyilag meg főleg, fizikailag is, de agyilag meg főleg, hát ugye veszek magamról is példát, ilyenkor lassabban pörög a nyelvem például.

Hát hála Isten, van nekem egy olyan tulajdonságom, hogy bárki bármit írhat, ugye én nem a betűkre gerjedek, úgymond bármelyik cseten, ha vagyok veletek. Néha próbálok odafigyelni, hogy mit írtok, ha éppen nekem írtok, vagy éppen visszafele olvasok, ha nekem írtok, de nem mindig látom ugye a falakat, mert ugye több helyen is vagyok éppen, de mindenképpen válaszolok mindenre, ha úgy van.

A következő dalt speciálba küldöm Csámpás Rozinak és Iron Ellának és Vadrózsának. Ugye mindenki szerte szét van, de én azért látlak benneteket. Egy igazi díva fog érkezni, a Beyoncé, If Were I a Boy címmel, egy jó kis bootleg. Aztán érkezik David Guetta is, a World Is Mine című jó kis régi zenéjével. Figyelj, fülej!

Amúgy itt a hétvége, ugye, mindenkinek ajánlom figyelmébe a strandokat, és ahol lehet pancsizni, hát vagy a zuhanyzót, ugye?

Hát hála Isten, nem vagyok ijedős, nem félek én semmitől, amúgy úgy hívnak, hogy Bátor Szilvia, aki még nem tudná. Even just for a day, a mai világban fontos, hogy bátor legyen valaki, és ugye megállja a helyét mindenhol is, és kiálljon magáért is.

szegény maskurát elhívták dolgozni. Hát anyukám, kitartás ebbe a nagy melegbe, fel a fejjel, és vigyél innivalót feltétlenül, hogy rosszul legyél.

Ironella, én mondok neked valamit. Valami. Dob ki a kukába. Hát figyeljetek, csajok. Ugye, vannak ezek a merevítős melltartók. Ez most csajos téma lesz, úgyhogy a pasik fogják be a fülüket. Ugye vannak ezek a merevítős melltartók, amikben van ez a drót. Hát én kimondottan rühelem. És hát igen, nekem is kiszokott jönni, és nyomni szokott. Hát én kiszoktam szedni, és azzal a lendülettel megy a kukába, úgyhogy hallgass rám. Na de érkezik Michael Jackson, Smooth Criminal, egy DJ Alex remixben, figyelj, fülelj! Meg aztán minek is melltartó ilyen dög melegbe? Dobd el, nem kell az.

Na hát kérem szépen, ezt megbeszéltük a mi csetünkön is, hogy a csajok többsége utálja a merevítőt. Halleluja, csajok! Na végre!

haladunk is tovább a zenékkel, érkezik No Doubt, Don't Speak, egy jó kis Eclipse bootleg, itt a Bütangyó Rádióban.

Studies of my shit. Vara mai knappon, dünik atelem bevelem amargo. Hazudok. Nem együtt, csak a melle. Ja, elhozta meg sétáltatni. Bizony Isten gyerekek, akkora dudái nőttek, hogy külön tajszámot kell rá kérni. Na de hogy lett ez a csuda? Hát gyerekek, eddig olyan lapos volt a Margo, mint egy ilyen A4-es lap. Most meg, mint egy ilyen génkezelt tejcsárda. Persze, hogy nem hagytam szó nélkül, kérdezem őtet tőle, Margókám, áldjon meg a bérmegyeri szűz. Hát mi lelte a melyedet, hogy így megduzzadott? Rád rontott 6 kolónia méh? Vagy tán beszuszakoltad a kebelcekkeredbe a purdékat? Azt a játszótéren kipotyogtatod őket? Jaj, Jolikám, azt mondja, hova gondolol? Ha megcsináltattam őket orvosilag, tettek a bülkém alá a szilikontot. Mennyibe fájt ez a mű? Kipotyogtatod őket? Jaj, Jolikám, azt mondja, hova gondolol? Ha megcsináltattam őket orvosilag, tettek a bülkém alá a szilikontot.

0: Én nem tudok megfordulni ezzel a szújja, érted? Mert ha megpróbálom, hát akkora maflást ad, hogy csak úgy csöng a fülembe a vüreliz. Hát meg tudod, hogy mindig hajnalban megyek futni. Most is csak az a bibi, hogy ahogy futok, csattog. De olyan hangosan, hogy amerre dargázok, mindenkit fölébresztek. Mondjuk a kakasok örülnek. Tovább állhatnak. Koncerten nem kell véresre tapsolni a tenyerem. Elég, ha ugrálok. Önvédelmi fegyvernek is jó. Akit én a mellemre szorítok, nem megy se ha, az úgy, ahogy van, belefullad a bimbomba. Ernőke nagyon megvan velük elégedve. Fekszünk a ágyba, én hanyat, ő pedig órákig elbíbelődik a matchboxaival. Hegynek fel, hegynek le. Amikor hazaértem, azonnal felmentem a gépre, hogy utána nézek, ugye, ennek a dolognak. Dick, hát van olyan is, hogy saját zsírból töltik bele a cuszost. Hát ó, akkor nekem nem kell műanyag. Hát van itt épp elég. Milyen jó lesz, leszedik a belemrűm, meg a faromlul a fölösleget, azt a mellem meg csak úgy puposkodik. Anyuka is belelkesedett. Bár neki nincs zsírja. Ah, mondjuk nem baj, majd kér Kálmántól neki, aztán van bőven. Kálmánnak ki kéne porciózni a zsírját egy klinikán. Hát az egy egész asszonykórust megtöltene. Végig gondoltam, így higgat adja. Hát kell a francnak, mondjuk esetleg csak akkor, ha zalatnai cini hasonmás versenyt rendeznek, akkor igen. Kálmán meg már rég nem érdekli, ja, ne, max a sportadón a szumósok majomtőgyit lesi, a rüvedék. Nekem meg jó ez így, hát kevesebb tusfürdő, nincs csattogás, tudok hason feküdni. Futni azért nem fogok, kebel barátaim, de csak azért nehogy lefogyjak, ugye? Mert hát, ha egyszer még, ugye, köl a zsírom, ezt meggondolom magam. Mellesleg. Na, csumi!
1: Egy kis Brooklyn Bounce Powder Improver. Nem kell a puder.

Hamarosan érkezik egy kis scooter zene, ne jásszá, Chris Driver remixe, úgyhogy aki szereti a scootert, az most nagyon füleljen.

0: Jazz o Beethovenovu rádiu.
1: Hey ho, halli ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Lazulási című műsorba. Én még mindig Szil vagyok, 17 óra 11, piros figyelmeztetés van. Magyarul nagyon-nagyon dög meleg van, úgyhogy meleg is lesz. Készüljetek fel mindenféle téren, lelkileg és fizikailag a hétvégére. Úgyhogy kitartást mindenkinek ebbe a nagy hőségben, ugye? Na de, én 18 óráig vagyok veletek, az is 18 órától egészen 20 óráig érkezik Pinokio és a péntek esti megaparti. 20 órától 22 óráig érkezik Wolf és a Summer Jam. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy bithang, radio.com. Na de hát már rég volt Lady Gaga, hát gondoltam hozok nektek egy kis régi zenét, kis köntösbe, ugye? Nem árt néha a köntöst feladni egy-két zenére, meg magunkra is. The Age of Glory a dal címe, aztán érkezik egy tényleg régi zene, Real McCoy, One More Time. Na figyelj, fülelj!

Itt is van az ébresztő, One More Time, Rim McCoy. Ébredjetek, ébredjetek, ébresztő, 1-2.

Képzeljétek el, hogy találtam egy nagyon jó felvételt, egy jó kis DJ Slav remixet, ami majd fog érkezni, és a dal címe El Condor Pasa, úgyhogy szerintem nagyon sokan örülni fognak ennek.

0: Spirito Montis. Altitudo Xeli.
1: Igazi lazuló zene. Küldöm mindenkinek.

0: ez a Bitangyú Rádió.
1: Hejó, halihó, remélem tetszett ez a jó kis nyugi zene, és egy picit próbáltatok, el tudtatok lazulni, agyilag legalábbis, ha fizikailag nem is, mert ugye van, aki most ment el, elindult dolgozni. Hát kitartást kívánok mindannyiótoknak, akik éppen dolgoztok, vagy éppen készülöttök a melóba, vagy hát jöttök haza, hát az se kutya, ugye, amikor hazaér az ember. Esküszöm, abban jobban el lehet fáradni, miközben dolgozik az ember. Na de kérem szépen, 18 órától 20 óráig érkezik Pinokio és a péntek esti megaparti, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és a Summer Jam. Tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, bithang, kötője jó, kötője radio.com és heavenface.com. Nos kérem szépen, olyan rég hallottuk Pinket, hát tőle hoztam egy jó kis zenét, egy bootleget, aztán érkezik Darude is, Sandstrom, egy jó kis Tronic Snicker, mivel? Mixel, itt a Bitangyó Rádióban, úgyhogy hajrá, csapjunk a lecsóba, újra.

Jön, érkezik egy hölgy, akinek a hangját már nagyon rég hallottuk, és talán el is feledtük az évek során, pedig ő még mindig egy nagy díva, ő Cher, a Believe című zenéjét hoztam bootlegbe, úgyhogy figyelj, fülej!

Hageri. Hello, Bello! Üdvözöllek a Bitangyo Rádió csetfalán. Érezd jól magad! Érkezik Daft Punk, On More Time, egy jó kis bootlegben.

0: the button.
1: Lara is megérkezett a falunkra, üdvözöllek téged is, kellemes lazulást!

0: the button.
1: Azt szoktam mondani, hogy szemesnek él, él a világ, ugye? Kedves maskura. Hát igen, van nekünk egy chatfalunk, ahonnan lehet lopkodni jó kis gifeket. Már megéri felé feljönni hozzánk, bizony. Érkezik Madonna a Hang Up DJ Splash remixében, itt a Bitangyó Rádióban. Aztán lassan majd érkezik Pinocchio is, és jön az ő péntek esti megapartiával. Ne menjetek majd sehova, tartsatok velünk!

0: Ez a Bitang Jó Rádió.
1: A Bélák mennek dolgozni, de van, amelyik Béla hazatalált. Hát minden Bélának küldöm ezt a jó kis zenét.

Nem is múlhatna el, ugye? Egyetlen egy lazulási műsor sem. Tiestótól. Tiestótól hoztam a Red Lights-ot. Fogadjátok sok szeretettel!

Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok a héten. Legközelebb hétfőn este 8 órától rockvillámmal várlak benneteket. Én mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Maradjatok velünk, nem sokára érkezik Pinocchio 2 percen belül. Úgyhogy mindenkinek kellemes hétvégét. Szia voltam, hello, bello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádiónak színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Finom.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, viszél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíved?
6: Terve.

0: Pinocchio, Pinocchio. Holy Smokey-o, Pinocchio, Pinocchio. My dear son, Meadowwood. Pinocchio, Pinocchio. I'll feed you beets and gnocchi and rice that comes from Tokyo, and you'll think it is good.
1: Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitangyó Rádió. Benne pedig már a fafajú Pinocchio egészen pontosan 20 óráig. Ez itt a péntek esti megaparti, amelyről bizony nem illik lemaradni.

0: Hát, hello! Pitangyuradio.com. A munkától undorodok. Na figyelj! Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen elszólni.
1: Elmentem én reggel dolgozni.
0: Igaz, Maskó?
1: Nem volt kedvem ott maradni, dolgozni.
0: Hát babám, így vagyunk mi is vele, igaz?
1: Ja.
0: Elmentünk reggel dolgozni.
1: Var, elfáradok, hey!
0: Hello!

0: Na, kérem szépen, ugye ez a Bitangőr Erdős percben, ugye minden péntekre jön megszokott, hogy a munkakeresők dala, kérem szépen, hát hello, Béla vagyok, vagyis pontosabban a fafejű Pinokio. Hogy is egy igazán szép nap, hát hogy mire is, hát íme érkezik egy kis szösszenet.
1: De itt szerint azt hiszem, hogy ma menne a dolog, olyan szép nap a mai.
2: Milyen dolog?
1: Hát, szóval, hát menne ma a dolog, mert tényleg nagyon szép napunk van.
2: És
1: hát nézd ki az ablakon, hát süt a nap, csicseregnek a madarak, meleg van, szép nap a mai.
2: Mi a fészkes fenéről beszélsz te, Lajos?
1: Te mondtad, hogy egy szép napon fogod magad, aztán elköltözöl.

bittangyoradio.com. Egy szép nap a Bittangyó Rádióban, vagy a Bittangyó Rádióval. Bittangyó Rádió, Symmetric és a Caroline.

0: Mondok, először a bitangyradio.com, kezdődik a műsor. Szerintem igazából belecsapnánk a levesbe, hogy a kezdődjék, illetve szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus adását, kérdő szépen Szil kolléganőnek. Hát kedves Szilik, össze a fantasztikus zenéket, a fantasztikus válogatás, jó pihenést nektek, ebben a katyarulasztó hőségben.
1: Akarod forrón átölel, téged a szívembe zár.
0: Jelentmálásan a Londonban 31 fok van a szélárnyékban.
1: Minden éjjel visszavárlak.
0: Egy igazán szokatlan hőmérséklet itt Londonban.
1: Nélküled már.
0: Nem megszokott.
1: Szenvedek, hogy ma nem látlak, bázom a hideg.
0: De ezen az örök kérem szépen és hallhatatlan. Music never die. A zene soha nem fog meghalni.

nyugodtan, nyugodj meg, attól megnyugszol. Yellow Gas Station a Bittangy Rádióban. Ez már a péntek esti meg a parti, velem egészen 20 óráig. No, de kérem szépen 20 órától jön a titkos favorit, az Ászok Ásza. És érkezik a Jam Wolfival.

máskor leosztottad a hőmérsékletet? Na kérem szépen, tehát hűtengerádió.com, ugye egy hamarosan elkészül az új weboldalunk, jelent válasz, én már láttam, sőt, dolgoztam is rajta, illetve benne is. De a chat megy, rendületlenül. Ugye van tikkaszt a hőségben, aki ugye bennünket választott a chatfalon is, nem csak a háttérben. Az ugye Bubu barátom szép erdélyből, gondolom vele van. Kedves a Bubuné is, vagyis a Melinda. Itt van a Csámpás Rozi. Itt van a Kata, itt van a Maskorat, vagy itt üdv Joe papának. Itt van a Nefertiti. Itt az egyetlenem Zorkám. Viborkát közben kifújta a szél. Kedves Tüli, még egyszer köszi a fantasztikus két órát. Jó pihenés nektek!

Szóval a Music Can Never Die, a zene soha nem fog meghalni. Hát később, mint én. Ez kérem szépen, de biztos. És egyben egy tény is. Ez a Tények műsora a Bitangyó Rádióban.

egy cover a Bitang Rádióban. Ismerős arcok után, tehát szabadon. P-Mobil és annélküled.

Bár a lényeget nem érteted, de ez a Bitangyó Rádió. Élünk is, meghalunk. Egy vérből valók vagyunk.

Tudom, amiként én is dolgoztam, ugye ott van a híres Coca-Cola gyár, ugye? Ja, nem, az Duna Haraszti, de jó vagyok. Ott van Varsány is a közelében. Szóval ismerős arcok után, tehát szabadon a P-Mobil és fantasztikus és sláger, egy fantasztikus és szöveggel ez a Nélküled a Bütöngő Rádióban.

Always, vagyis mindig. I shall fit Arash. Igen, csak eltűnt a srácokat azóta a süllyesztőben. Volt pár sikeres éve. Ő tehát Arash.

Péntek ről van szó, 2026. Június 19-én van, úgy vagyunk ugye a hónap felén. Már vagyunk ugye úgymond kifele a hónapból. Az idő csak ugye rohan, csak ugye rohan. Mindegy, éppen sokan ugye rohannak még munkába, vagy éppen munkából. Mert ugye már otthon van és élvezi a pihenés édes ízét, kérem szépen. Tetesztés a Bitangyó Rádióval. Ízlet a te éjszakád. This is your night a Bitangyó Rádióban.

igaz, kedves, mert van egy kis szerencse. Ugye ma nem éppenséggel élő adás van, mármint ugye nem olyan élő adás, amiben van kép is. Ebben a hőségben élőt csinálni. Oh yeah!

This is your night, and te éjszakád. És bizony, van, aki ugye már a második műszakot nyomja, mint kedvesem. Az első műszakot már leadta.

ebben a hőségben. Figyelsz, hogy jutom, hőségriadó van. Vagy csak készülő félben. A legjobb idő ilyenkor kapálni ebben a hőségben. Jól porzik legalább.

Kedves Pasku, köszi, hogy itt voltál velünk. Emelted, amit emelni kellett. Jó munkát. Tudod, Béla vagyok.

Amber, DJ Koya Funk, This Is Your Night. Ugye jó pár évvel ezelőtt volt egy felvétel, amely bizony jött, látott, és bizony-bizony robbantott is. Az igazat megvan, azóta sarottam más felvételt az előadótól, az együttestől, ami igazi egyes láger és előadó, legalábbis szerintem.

aztán úgy érzem magam, hogy egyébként lázas lennék. Idegvizes törőközővel hűtöm magamat. Pedig ez csak a hőség miatt van. Szeretem a hőséget. Bár nem egy tetőtéri szobában. Való a tengerpart mellett. Kedves emberre koktélozni. Innen kapanyolait. Az a tengerparton is rekednénk. Úgy gondolod, édesem? Egy kis uncot.

azt írja Ulf, hogy ott éppen se kell náluk, hogy esik a hideg eső. De jó nekitek! Persze, amikor esik az eső itt nálunk is, mindig egy kialma jó büdös francba. Még ilyenkor védenek nem az, hogy add bár uram az esőt.

Regyetlenes lágra telt a lemezjátszó korongján, Amenó címmel, egy 2019-es őrekevert verzióban a remix. Amenó és az Era felvétele. Ugye van egy-két kiváló kollégám, persze van több is, mert kettek igazából egy elhivatott, ugye italo diszkó muzsikus. Hát igaz, Wolfi? Vagy éppen mondhatnám, hogy ez kéziről is. Meg talán magamról is elmondható ez. Legyen rosszabb itt a rádióban. Angyali szerelem, Angel of Love, Lion Ross.

Szóval kérem szépen, ugye 20 órát érkezik majd egy vidéki srác, Wolfi és a Summer Jam, vagy a Schumer Jam. Várok, hogy arra fel úgy mondják, hogy Schumer Jam. Tehát 20 órától. Egy vidéki srác a mikrofon mögött.

0: Egyik az emisatotlan növ. Itt álló diszkós láger, Műtöngő Rádióban. Egy 80-es szupersztár, aki persze mindig ugye ragyog napjainkban. Ryan Ross és a felvétel. Angel of Love. Gyönyörű szerelem. Hiszen kedvesem, mint tudjuk, hogy angyalnak születni kell. És én bizony úgy születtem. Túl lassan. Ugye még dübörög a Bitangyó rádió, kérem szépen, hogy bizony eddig dübörög. A világbajnokság is. Úgyhogy hölgyeim, ebben a pár hétben van nektek szabad nap, szabad esték. Hiszen az urakeverész ilyenkor ott ül a tévé előtt. Mereven rátapadva a képernyőre. És néz egy éppenséggel. 24 bolond ember kerget egy labdát. Nem is értem. Mindenki szóval annyi labda van egyébként a világon, hogy jutna mindenkinek egyébként egy-egy labda. Ryan Ross és a Angel of Love. Hát a kedves Bitangyó rádióhallgató. Most pedig mindenki vendégem egy igazi, finom hamburgerre.
1: Hamburger van. Milyen legyen? Gombás van? Van. Akkor gombások. Gomba kínai? Igen. Akkor nem kell. Konzervvíze van. Nem konzerv, ez üveg. Akkor üvegíze nem kell. Inkább kérek egy hotdogot. Ketchup vagy mustár? Mustár. De aztán nehogy elöntözze benne az egészet. Csak úgy szépen módjával. Az sok. Az sok lesz. Inkább ketchuposot kérem. Ásványvíze van?
2: Van.
1: Szénsavmentes?
2: Akkor szénsavak. Hány bubisak?
1: Tessék?
2: Hát van egy bubis, öt bubis, meg 10 bubis.
1: Komolyan?
2: Uh-huh. Az egy bubis az kicsit drágább, mert hát abból ki kellett szednem a többi bubit.
1: Komolyan?
2: Uh-huh. Itt van hátul a bubiska. Svájci.
3: Mi ez?
1: Ha. Ezt én nem eszem meg.
0: Svájci bubiskanál, kérem szépen.
1: Hát de nem. De igen. Kérem a panaszkönyvet.
0: Nektek is van?
1: Olyan nincs, hogy nincs.
2: Akkor van?
1: Hol?
2: Dacsiba. Na, edd meg.
1: És?
2: Edd meg, hogy ilyes, hogy edd meg, bazd meg.
1: Nem, de.
2: Húzzál haza, aztán fűzési anyáddal, kisköcsök.

egyébként az említett hölgy ugye Hamburgban született. Hát Wolfikám, 63 éves a hölgy egyébként. És ezt a műsor végén megtudjuk, hogy ejti a nevét. Kaptuk egy videót. Gábortól, amelyben ugye elvileg elmondja, hogy hogy is ejti a nevét. Hát ugye van két opció, ugye? Vagy Lion Ross, vagy Lion Ross. Egy biztosan tehát a hölgy ugye német illetőségű. A név csak egy művész néve.

megkérdezik Kézit majd. Ő lesz az ítélőbíró. Persze, tényleg mit sem változtat. Nálam továbbra is a Lion Rossz fog maradni. 40 éve így ejtem. Erre a kis időre nem fogom megváltoztatni. Na jó, lehet. Sok luda disznót győzze.

Egy olasz zenéproducer, DJ, aki bizony 2000-ben robbantotta a bombáját, kérem szépen, eme felvétellel, amely bizony így szól, hogy L'amour toujours, toujours l'amour, Gigi D'Agostino.

Egy igazi himnusz, kérem szépen, 2000-es évekből. Hiszen minden diszkóban ez a dal felcsendült legalább egyszer, hanem kétszer és nem háromszor egy este folyamán. Gigi D'Agostino. Hey Gigi. Gigi D'Agostino. L'amour toujours.

fantasztikus himnusz tehát a 2000-es évekből. Egy olasz zenei producer, DJ Gigi Digag, basszus. Hát gyerünk Gigi, gyere már ki a számon. Gigi D'Agostino és a Lamour Toujours. Egy dupla az úriember a mely este folyamán. Ő egyébként Árás, aki szintén feltűnik ebben a nótában. Árás, Fit Sean Paul a folyamán. Ő egyébként Árás, aki szintén feltűnik ebben a nótában. Árás.

Szóval ugye négy ember ez a heme felvételen. Hiszen az eredeti kivételesekben ugye hangzott el először. ISMC és Alexa jó voltából. Think About The Way címmel. Ennek egy átirata. Ellopott a dallamok. Arashvit Jean-Paul. She makes me go.

Igen, kérem szépen. Ez egy online rádió, ahol bizony minden kedves kollégám a szabad idejét áldozza bele, hogy titeket szórakoztasson.

Hálásan köszönjük azt, hogy velünk vagytok. Télen, nyáron, fagyban és hóban, gatyarekkentő hőségben, VB ide, VB oda. A zene örök, és bizony elpusztíthatatlan. Akár csak egy Zorba dala, egy lerágott csont, vagy mégsem. Egy kis Görögország, ebben a meleg kánikulában. Santorini.

Ugye a dal igazából eredetileg, hogy a Mikis Theodorakis nevéhez fűződik, amikor a 60-as években volt egy film, annak volt egy betétdala. Ez a dal persze bár-bár túlnőtte magát. Kisi Sirtaki, egy görög néptánc. Benne keresztlépésekkel.

Igen, Bubukám, az első képkocka egyébként a fekete-fehér. Az egyébként a film egyik jelenete. Jól tudom, 64-es a film talán. De majd Wolfi megmondja, hiszen ő tudja. Hiszen ő az atya úristen.

Egyébként nagyon klasszikus, azt írta ki. Egyszerre bizony divatba jött. És ezt tartja is azóta is napjainkban. Miki Sztelőr készítem, ezt üdvözlik, tehát, hogy ez a felvétel, már maga az eredetije. És hogy a film nem volt más, mint a Zorba the Greek, vagyis a Zorba a görög. Akkor most pedig repüljünk át, kedves Kata. Repüljünk át, pontosabban Svédországba. Egy testvérpáros. Egy amerikai kis mandóka. Amerikai bizonyéként egy online sláger lett. Ezen egyszer volt, hol nem volt, ez perc kimehetsz, hasonló egyébként a dal tartalma. The Woodchuck Song, Irony Csupa és Little Sis Nora.

Egy svéd testőrpáros. Ebben ugye a csapat férfi tagja, ugye Iron egy csupa, egy svéd lemezlovasa. És az ők kis testvérkéje, ugye Little Sister Nora. Így először ugye a formáció, igazából ugye ők csak online térben ugye dolgoznak. The Woodchuck Song. Woodchuck song.

Tangyó Rádió. Benne a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen 24, ugye ez itt a péntek esti megaparti. És ugye 24-től érkezik majd hozzátok Wolf és a nyári lekvárkenések főkerete a Summer Jam. Woodchuck Song, Iron Chupa és Little Sis Nora.

Your Love. A tesszerelmed a Bitangyó Rádióban, ad édesem. ATB. Nem, Katané, és nem Tibiről van szó, ez az előadónak a neve, hogy

elmenjük, azért másnap egyébként a felvétel. Vagy egy észre, hogy volt mondani, ugye maszat. Hiszen több dal is feltűnik a felvételben.

Näin nyt PM:jä. Szóval szépen, hogy érkezi 20-rától a Summer Jam. Ha már nyár, akkor legyen nyár, ha már ugye persze lúd, akkor legyen kövér. Érkezik ugye Aurora felvétele. Lizzie Pattinsonnal és a Summer Sun.

Dübörög a nyár, kérem szépen. Dübörög a hőség. Itt dübörög a Bitang Jó Rádió. Summer Sun.

könnyű sülőben, csak egy jó kellemese. Vaníliafagylat hiányzik, vagy egy kellemes finom shake. Here come the summer sun, Villany Rádióban. Aurora, Kizzy Pattinson, Summer Sun.

0: forte.
1: Szintén egy klasszikus, egy örökzöld felvétel, amely bizony évre mindig vissza-vissza köszön, újabb és újabb formájában. Azzurro, magyarul azt jelenti mindig kék fenn az ég.

0: Egy igazi örök zöld, egy igazi klasszikus, kérem szépen, hogy mondja az angol, ugye Evergreen felvétel, Azzurro, ezután egy Gabri Pont remixben, itt a Bizonyi Rádióban, egy rádió határok nélkül.
1: Egy örö, egy borottán, egy örötti borottán.

Hermes House Band. Tonight, tonight, Hermes House Band. És persze benne megbújik egy 80-as megasláger Riccardo Foglio voltából, The Story di Tutti ai Giorni.

Hello, Pista, ott van itt. Neked is jó meleget. Mi van, pityókás vagy? The night. Hermes House Band. Bitang Jó Rádió.

Tonight's the Night. Hermes House Band a Bütöngő Rádióban. Most pedig érkezik egy olyan lemez, egy olyan felvétel, mert bizony már megtalált az én lemeztáromban is. Az én kedvesem jó voltából. Egy ajándék. Megérök a szívemnek, örök a lelkemnek.

Szóval, ugye, Endik lemez. Persze kedves a szívemnek, és kedves, persze kedves a lelkemnek. Viszont ugye, Endik a kedvesemtől, Zorkától. Christine Black és a Blind and Frozen, a Bütöng Rádióban, amelyen kicsikét zorkásan egyébként. Így nézzük a dalt át zorkásan. És akkor jól figyelj, jól fülej. Hiszen érkezik a dal ezúttal Pinókiósan. Válasz kedvesemnek. Jöjj kedvesem, gyere, ülj ide mellém,

Sir Brandon Frozen a városkedésemnek. Peace in Black, Brandon Frozen, egy fantasztikus Sergio remixben.

Hát te kis dilisem. Ilyen hangod lenne minden nekem. Sok mindent is tudnál vele kezdeni. Ez a hang. Ez olyan frekvencián rezeg.

Persze, a Wolfitól biztos. Már itt van a háttérben, már lóbálja nekem. Íg a vágytól, már végre műsorba kerüljön. Blind and Frozen.

Szóval köszönöm szépen, Two in One, vagyis kettő az egyben. Beast in Black, Blind and Frozen, hogy először szólt a originál official verzió, ugye? Ez pedig ugye már egyes Sergio Remix, Blind and Frozen és a Beast in Black. Hát gyerekek, fülletnek füllet van. Hol az erotika, kedvesem? Hát tím itt az erotika. A Bitangyó Rádióban. Erotik! És egy kis Megamix.

Hát itt van, megjött. Kérem szépen, kellett nekem az ördögöt a falra festeni. Megjelent, kérem szépen, a Wolfi személyében. A kegyben a következő kettőre műsor házigazdája. De persze, nem udvarlás árán rá lehet bírni akár még egy plusz óráskára is.

Na, kérem szépen, a Bitangi órád benne, tehát ugye még mindig a kafejű fafi, a Pinocchio egészen úszak, a szérkedik pajzsadatok ugye Wolfi. Sex, oh Max. Szóval kérem szépen, egyéb biztos, hogy én már ugye túljuk az életem java részén. És akkor az ember ugye néha-néha elgondolkodik, és ugye számot vett, hogy mi is történt vele az élete folyamán. Azért velem sok minden történt ebben az elmúlt majd 60 évben. Egy biztos, kérem szépen, amiben bizony-bizony én biztosak, hogy bizony érkezett az életembe egy-egy csodatévő lány, akit úgy hívnak, hogy Zorka. Hát kedvesem, köszönöm, hogy vagy nekem, és hogy elviselsz. Mert persze nehéz eset vagyok, így vagyok én,

Na akkor persze, hölgyekre, ráfordulunk a finishre, és érkezik hamarosan hozzátok a Wolfi és a Summer Jam folytatása a Műtangy Rádióban egészen 22, vagy talán kicsit tovább is. Ezt bízzuk ő rá. Hiszen ő az atya, úristen. Igaz, a lája rossz.

0: Hölgyeim és uraim! Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés, egyben egy kitüntető figyeltem a 2 órában. Ez volt mára a péntek este megaparti. Ez volt mára és a hétre a Fafejű Fafejű Pinocchio. Velem legközelebb majd hétfőn találkozhatok, ugye 16 órától a szokásos időben. Érkezem a Slágereken 45-ös forradalom című műsorommal. Ha addig persze nem kapok ugye hőgutát, pittangyoradio.com. Egy rádió.
1: Mivel megyünk?
2: Hát gondolom nem gyalog.

0: ez a Bitangyó Rádió.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.

0: Oh, this is the Bitangyo Radio Station.
1: Hazajövök, üres a belem. Csupa ideg vagyok, kaja sehol, vacsora nincs, ez a téma. Balhé, az van. Hiszti, az van. Csempe a francba, az van. Vacsora semmi.

0: Ez az ön frekvencia.
1: Ez a Pitangyó Rádió. A Pitangyó Rádió. Nyáron is veletek.
2: Summer Jam a Pitangyó Rádióban. Gyere és élvezd a nyarat!
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És jammet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfeledett dalt,

Bitang, jó estét kívánok mindenkinek, ez már itt a Summer Jam 4, hiszen ez már a negyedik adás a sorban, és köszönöm szépen Pinocchio-nak ezt az előző két órát. Lien vagy Lion Ross, mindegy, a lényeg az, hogy nem volt rossz ez a műsor, mint ahogy Xilműsora sem, úgyhogy neki is köszönöm, és akkor a mai napot én zárom veletek. Remélem, hogy mindenki élvezni fogja a mai jammet is. Ma kifejezetten olyan dalokat hoztam többségében, amik a focihoz köthetőek, hiszen foci VB-ben van, úgyhogy ma fogjuk rúgni a bőrt rendesen, és hát csomó olyan dal lesz, ami vagy foci VB himnusz volt, vagy olyan formában kötődik a focihoz, ugye. Viszont nem lesz ma játék, kivételesen, csak az élvezet marad. És az élvezethez hozzátartozik az is, hogy csetelünk. Na most az a helyzet, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy sokan vagyunk a cseten, de nem elegem. Mert hogy csak Kata aktív, úgyhogy tessék nyugodtan jönni, chat.bithang.radio.com vagy .com vagy bithangyoradio.com, ha úgy jobban tetszik. Na, a lényeg az, hogy jelen pillanatban itt van a cseten még Pinocchio, legalábbis így oda van írva, hogy ott van. Itt van a két robotunk, ugye R2-D2 és Bobby. Itt van velünk Bubu 81, akkor gondolom Bubuné is, úgyhogy kiskezű csókolom. Ducsi Dini, itt van Kata, mint mondottam volt. Itt van Nefertiti, Pista 67, Celi Salamander barátom, és a csolt jelen pillanatban Zorka zárja, neki is hatalmas pusszantás. Remélem, hogy azért még gyülekezik majd a nép. Addig is, amíg elég sokan leszünk a cseten, hogy form is legyen, jöjjön egy kifejezetten VB-s dal, méghozzá a Carnaval de Paris. Ezekkel mindenkinek jó sorakozást!

Hát lement egy dal, és még mindig csak kata éber az egész cseten. Hát hogy lehet ez, emberek? Hát üljünk, gyülekezzünk és pörögjünk. Ne legyünk már ennyire lusták, hello. Na, addig is, amíg összeszeditek magatokat, jöjjön Kanan-től a Waving Flag, ami szintén egy BB hivatalos dal.

Na hát akkor most menjünk el 2018-ba mondjuk, és hallgassuk meg azt a dalt, ami a 2018-as VB-nek volt a majdnem hivatalos, szerintem talán hivatalos volt, de mindegy. Szóval akkor volt sláger, és akkor volt VB dala, jön Nicky Jam, ha Jam van, Summer Jam van, akkor jön Nicky Jam, és Will Smith közöse a Live It Up.

Igen, Kata, minden csak mértékkel. Ez a legbiztosabb módszer. Most viszont nem korlátozzuk semmilyen mértékhez, hanem teljes mértékben jöhet Ricky Martin, méghozzá a La Copa de la Vida címdalával. Úgyhogy latinizmus fel.

Bubu, Huncuci vagy, láttam, amit láttam a cseten, nagyon beindult a Ricky Martira, azt mondja, mit szól hozzá? Na jó, adjuk, nem szívom senkinek a vérét, helyette akkor még folytassuk ilyen hangulatban, jöjjön mondjuk Pitbull és a We Are The One, utána pedig Shakira, de most nem Vaka-Vaka, mert az már múlt héten előttem, hanem egy másik, a 2014-es futball VB sikerdala, vagy hát hivatalos dala, a nagyon bonyolult a címe, La La La. Ez mind a bonyolult cím. Jó? Ezt tessék megjegyezni, mert vissza fogom kérdezni.

Tehát az a helyzet, hogy Kata, most kifejezetten neked mondom akkor, mert tudom, hogy figyelsz, hogy mit a jó rádiódat, nem ezt akartam mondani, nem azt akartam mondani, hogy azt kérem szépen, tehát sok mindenki szeretne sok mindent, ugye. Például a hallgatók szeretnék nyugodtan élvezni a műsort, de nem mindig sikerül, ugye. Én is sok mindent szeretnék, és nem mindig mindent kaphatunk, mert mit szeretnénk. Úgyhogy próbálkozni lehet, mint a kiskutya,

de nem mindig sikerül. Na ennyi. Most viszont akkor jöjjenek a rajongók, azaz a The Fans, és hát egy foci himnusz. A name of the game, football.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen

a márkata nem konzekvens, tehát hogy egyik pillanatban még azt mondja, hogy itt marad a fél tíz, egyik másik pillanatban még rájön, hogy 9-kor menni kell aludni, hogy a hónap menni kell Magyarország, Budapestre. De mindegy, a lényeg, hogy következetesség ide vagy oda, ha menni kell, akkor menni kell, mármint aludni, úgyhogy akkor majd 4 óra múlva jó éjszakát fogok kívánni. Most viszont addig fixen, tehát én következetesen követem, hogy most Rockvillám blokk lesz, utalva arra, hogy hétfőn este jön Xil és a Rockvillám, jöjjön a Seven Nation Army, ami ugyan nem közvetlen foci himnusz, de a stadionokban gyakran föl szokott hangzani. Kár, hogy Tika nincs itt.

Na és ha már rock, akkor jöjjön még egy olyan klasszikus, ami szintén a stadionok kedvence, hiszen jön a Queen-től a We Are The Champions.

Na, hát akkor egy kicsit italozzunk, ha már Pinocchio is megtette a saját adásában, és most eltérünk a foci témától, tehát most ezek a következő dalok, ezek még a keddi italokaféból maradtak fönn, mondjuk úgy, úgyhogy jöjjön néhány olyan dal, ami biztosan érdeklődésekre tart számot, és hát már sajnos kiték nincsenek itt, de hát majd gondolom, hogy visszahallgatják, hiszen a Miskolodon majd vissza lehet hallgatni. Volt egy kis technikai manő, tehát a keddi adás már fölkerült a Miskolodon nagy nehezen, de ez is föl fog kerülni, csak tessék figyelni a Facebook csoportját a rádiónak, és akkor ott a linket majd meg fogjátok találni a keddi adás kapcsán is, meg a mai adás kapcsán is. Na, tehát akkor jöjjön néhány olyan dal, amik mondom kedvől maradtak, de hát sok a kedvence, mint például a most következő Rick Fellini-től a Welcome to Rimini, egy remixer féle változatban, mert hát ő dolgozta föl, még 2022-ben.

Azt nem tudom, hogy Kata holnap hogy megy Budapestre autóval vagy vonattal, de mi most vonatra szállunk, az biztos. Hiszen jön a London Boys-tól a Love Train, szintén egy remixer féle változatban, mármint, hogy remixer megremixelte, és ez jön 2021-ből, és egyben kívánok jó pihenést, jó utat Katának.

Nem mindenki tudja, ugye Lewis Carroll az Alice csoda országban című művét itt írta Warringtonban anno domini, és eljutott eszembe, hogy nekünk is van lehetőségünk eljutni Csodaországba. Igaz, nem vagyunk Alice-ok, de ettől még elrepülhetünk Csodaországba Rocky M segítségével.

A jól számolom, kaptam már kétszer elköszönt, úgyhogy most már megvárom a harmadikat. Addig is, amíg eljutunk a harmadik elköszönésig, bár Luisa lányom most nincs itt, mert neki szólna, de ettől függetlenül majd meghallgatja mondó felvételről, mert neki is nyitva van a lehetőség. Jöjjön Monte Cristo-tól a Girl of Lucifer, természetesen egy remixer remixben, és nem is tudom, ez 2022-es, ha jól emlékszem. Nem, 23-as, bocsánat, tehát 2023-as remix.

Katának olyan jó sikerült elmenni aludni, hogy még mindig itt van. Na mindegy, hát nem én leszek fáradt hónap. Minden esetre, ha már Kata, akkor ha a következő dalt nem én adnám most le, akkor valószínűleg bármelyik kolléginálnál vagy kollégánál kikérné, úgymond, hiszen jön Patty Ryan-től a Te vagy a szerelmem, te vagy az életem, vagyis a You're My Love, You're My Life 2024-es remixerféle változata.

0: Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

De hát ugye azt mondtam, hogy Sirius váltunk, és hát az a helyzet, hogy múlt héten ugye leadtam Mango Jelly-től az In the Summertime című klasszikust. Na most mivel nyár van, ugye, és ez Summer Jam, úgy illik, hogy akkor jöjjön még egyszer az In the Summertime, csak most egy modernebb értelmezésben, ugyanis ez most Ravion féle feldolgozás lesz.

Na most, ha valaki tudja követni a logikáját, hogy akkor most menni akar, vagy maradni, vagy úgy akar menni, hogy maradni akar, vagy úgy akar maradni, hogy menni akar, a legyen kedves már tomácsolja felé, most már nem tudok kiigazdani rajta. Mindenesetre mi megyünk tovább, hiszen jön a világ mozgásban, mindenki mozgásban van, gondolom Kata is, úgyhogy jön a New Order-től a World in Motion, és ezzel visszatérünk egy kicsit a focis dalokra.

Na akkor jöjjön még egy kevésbé ismert, vagy kevésbé játszott ilyen focis dal. Konkrétan Herbert Grönemeyer követik, és az ünnepeljük a napot, vagy Celebrate the Day

Na hát az a helyzet, amikor talán lelépett, nem is érted, amikor azt mondja, hogy lelép, akkor nem lép le. Amikor nem szól egy szót, akkor meg lelép. Na mindegy, hát ez van. Mi lépünk tovább, és üdvözlőjük körünkben Biborkát. Tehát nagyon örülök neki, hogy megjöttél, pusszantás, és egyébként ne feltétlenek is pusszantás, hogy visszatért közénk a csetre. Na, hát akkor mondanám, hogy beszélgessünk, de hát a cset eleve azért van, hogy kicsit beszélgessünk. De most beszélgessetek egymással is, ne csak nem. Úgyhogy jöjjön alá festőzenének Elvis Presley, futóink GXL, és a Little Less Conversation.

0: István alias Pete.
1: Sános Pít magyar zenei műsora egy kicsit pihenőre ment, mondom, ilyen nyári szabadságra, bár Pít nem ment szabadságra, tehát a Eurodance Mania ugyanúgy folytatódik, csak a Hungarikum nem jelen pillanatban, de nem baj, nem kell csüggedni, én azért hoztam két magyar újdonságot, az egyik a Follow the Flow, egészen új slágere, ez pedig a Szívrabló, utána pedig jön Rúzsa Magdi Rúzsa. Mármint nem beszédhibás vagyok, hanem a Rúzsa Magdi-tól jön a Rúzs című dala. Na hát így kell értelmezni, úgyhogy jöjjön két magyar felvétel egymás után.

Na hát mára ennyit a magyarokról, de most mondom, hogy jövő hét pénteken lesz az 5. Summer Jam, és valószínűleg egyben az utolsó is, hiszen csak júniusra vonatkozik a Summer Jam, utána visszatérünk a rendes kerékvágásba, ez igyebb a formában nem teljesen igaz, de ezt majd megtudjátok a jövő hét folyamán. A lényeg az, hogy jövő héten pénteken ugyanebben az időpontban lesz a Summer Jam 5, és azon belül vagy az első, vagy a második óra, ahogy kijön a lépés, ugye majd meglátjuk, csak magyar dalokkal lesz tele. Úgyhogy aki a magyar dalokat szereti, az nyugodtan jöjjön jövő hét pénteken, mert a Hungarikum nem is lesz, de Summer Jam-en belül magyar óra az lesz. Most viszont ünnepeljünk meg valakit, akinek tegnap volt a születésnapja. Méghozzá nem is akar hanyadik, hanem a 84. életévét töltötte be. Őt úgy hívják, hogy Sir James Paul McCartney. Igen, a Beatles tagjáról van szó, az egyik élő tagjáról, aki tegnap lett 84 éves. Happy birthday, Sir Paul, from Liverpool. És hát azt gondoltam, hogy legyen, mi legyen. Nem sima Paul McCartney, meg nem Beatles, hanem valami legyen valami különlegesebb. Úgyhogy jöjjön Paul McCartney és Michael Jackson duettje, de Kygo-féle újraértelmezett változatban, úgyhogy ez most egy különleges, mondjuk úgy, hogy remix lesz, mert hogy a Say jön, csak hogy Kygo, Paul McCartney és Michael Jackson hármasa, és még azt is megspékelve, hiszen egy DJ Ivan Santana-féle remix formájában következik.

Kérem szépen, nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindannak, akik itt voltak ebben a 2 órában velem. Remélem, hogy élveztétek a mai nyári jammet, és abban is bízom, hogy akkor jövő hét pénteken megint találkunk egy Summer Jamben, mint mondottam, jövő hét pénteken. Hát most Pinocchio függvényében vagy este 8-kor, vagy este 6-kor, ugye? De biztos, hogy lesz Summer Jam. És az is biztos más hátra, mint hogy megköszönjem mindannak, akik itt voltak ebben a 2 órában velem. Remélem, hogy élveztétek a mai nyári jammet, és abban is bízom, hogy a

elbúcsúzni, mert hogy leállt az időm, és elmondani, hogy ki következik most. Ugyanis még egy focis dalt hagytam a végére, és nem is akár miért, hanem egy olasz focis dalt, hiszen jön Gianna Nannini és Eduardo Bernardo közöse. Hát magad azt tartják, hogy ez egy ilyen olasz foci himnusz, én nem tudom sem megtáfolni, sem megerősíteni, de ettől függetlenül jön az Un'estate Italiana, vagyis a olasz válogatottnak a kedvenc dala, mondjuk így. Ezzel kívánok mindenkinek jó hetet, jó hétvégét és jó hetet, és akkor jövő hét hétfőn majd folytatódik a hét, de én csak péntek találkozom veletek, úgyhogy péntekig kitartást kívánok, mindenkinek jó szórakozást, holnap is hallgassa minket, meg minden nap. Na, hát akkor jó pihenést, és jó hétvégét, és jó hetet, és sziasztok!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. XIL-el.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitömjú rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

sit together on the sofa with the music waiting.

0: on Your 12-ish. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: You can be ready.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitamio Rádió.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni.